0: Ez a műsor nem jó kislányoknak és jó kisfiúknak szól. A mikrofonnál most Tóth Zoli.
1: Jó reggelt kívánok, drága arany füleim, mindenkinek helye húja hatacáré. Ez itt a Strada Rádió, és most. És mostattól kezdődően egészen 15:00-ig olyan zenék fognak szólni, amelyekre azt fogják mondani, Szóval, www.stradaradio.hu, na, jártak, ahogyan mondani szoktam, volt mindig, de jó, olyan jártok. Isten tartsa meg a jó szokásatokat, és még mindig, és ugyanazokat a mondatokat tudom mondani, mint mindig. Minket terjeszthetek, és na, hát, drágáim, elindult útjára a hűvösebb napok, a hűvösebb éjszakák. Lehet, hogy egy-két alkalommal, egy-két hangerejéig nagyon-nagyon mély lesz a hangom. Sikerült már most megfáznom, pedig még el sem indult az ősz meg a tél. Drágáim, füleim, az a helyzet, hogy rég jelentkeztem, de a folytatásban bízunk abban, és most már véget jött a nyár, a szabadságok, a külföldi utak. És akkor most már sűrűben fogunk jelentkezni, bízom abban, hogy egyre többen leszünk, mint ahogy mindig is szoktunk nagyon sokan lenni, de most még többen. És ha jól tudom, és jól tudom, van köreinkben egy olyan hallgató, aki anno valamikor már egy pár évvel ezelőtt, nem, 20-30-40, nem, pár évvel ezelőtt járt egy romai parti tódiszkóba, és azt mondta rá, hogy hű, de jó volt. Na jó van! Egy embernek nem zenélünk, egy embernek nem szól az adás, hanem mindenkinek, éppen ezért egy embernek célirányosan nem mondjuk azt, hogy hű, de jó, meg jaj, de jó. Pedig jók vagyunk, higgyétek el. Na jó van, szóval, akkor a lényeg. A mai napon olyan zenék fognak szólni, megint csak egy rendhagyó programot fogtok hallani, mert mindig azt mondom, hogy mindig valamilyen úton, módon, abban második két órában megpróbálok olyan zenéket bejátszani, amelyet rég hallottatok, vagy még nem, azaz, vagy tematikus hangok szólnak. Nos, drágáim, akkor sok dumának híg a leve, ezúttal elnyitom útjára a mai programot. Ha valakinek van észrevétele, ha jó, akkor üzenjen, hogy hízon a torkunk, a májunk, ha rossz, tartsátok meg magatoknak. Szóval, biztos vagyok benne, hogy olyan zené fognak szólni, amit 128 évvel ezelőtt hallottatok utoljára, és kezdenek ezek a dallamok felcsendülni újra, feldolgozva, de ma csak eredetiben játszunk. De gondolom én. Ima bizonyíték. Perez Prado és népi zenekara indította, és ezután is alkalmas hint, az ő zenékre fogunk pofázni, többet kevesebben. Hát drágáim, akkor induljunk el, ez itt az OCB-szár.

0: minden nappal a hallgatókért.
1: Strada Rádió, a legjobb zenék hullámhosszán. Strada Rádió, okostelefonon, tabletten, PC-n és notebookon, ez a Strada Rádió. Köszönjük, hogy minket hallgatsz. Strada Rádió, egy sziget a zene dzsungelében.

Na gyerünk, drágáim, arról beszéltem az előbb, egy kicsit hosszabban, mint kellett volna, és ez nem volt véletlen, mert minden egyes alkalommal, mint említettem, volt tematikusan és rendhagyó programot szeretnék az oldalatokba belenyomni, az oldalbordátokba, hogy bizony-bizony emlékezzetek azokra a dalomokra, amelyre valamikor bulisztatok. Viszont az elmúlt időszakban is az AI jóvoltából a rengeteg olyan zene szólt, ami feldolgozások. Bár tudjuk, a feldolgozások korát éljük, de ma kivételesen csak és kizárólagosan eredetiben fognak szólni a dalamok. Több-kevesebb sikerrel, még akkor is, hogyha azért egyet bele fogok bigyeszteni, már csak azért is, hogy próbáljátok meg eldönteni, az eredeti volt jobb, vagy éppen az a dallam, amit feldolgoztak. Szóval, remélem mindenki megtalálta a számítást, hogy tekerjétek fel a hangerőt, és hajrá! Ez a Nyambat Fat Boy!

0: Chubby Checker, és Népi Zenekar a Fat Boys-al. Nem is emlékszem, hogy melyik évszázad volt, amikor ez a zene már szólt. Ja, és hát persze, mint mindig, minden alkalommal megkapom a jelmondatot. Tessék figyelni.
1: Maradj csöndbe, légy szíves, mert nem hallom tőled a rádió.
0: Én is szeretlek.
2: Okostelefonon, tabletten, PC-n és notebookon, ez a Strada Rádió. Köszönjük, hogy

A mai napon a zenén kívül olyan témát fog boncolgatni szövegben. Barátaim azt mondták, mi az utóbbi időben nem adok neki tanácsot az alkohollal és a vele kapcsolatos problémákról. A mai napon a fő téma az alkohol pozitív és negatív hatásai. Ez lesz a témakörünk, és persze sok-sok régi jó zene.

újdonság, nincs új a nap alatt, de van rengeteg. A mai napon nem tudom győzni, nem győzöm majd hangsúlyozni, hogy a múltat idézzük jobb, kevesebb, több kevesebb sikerrel. Én azt mondom nektek, hogy save your kisses for me. Kinek fog bármit jelenteni? A mai tínédzsereknek valószínű, hogy semmit nem jelent. Pontosan ezért a mai nap, hogy egy kicsit emlékeztessük őket arra, érdemes apa-anya kazettái között kutakodni. Azok, akik nekik rendszeresen járnak az adásaimra, azok nagyon jól tudják, hogy valamit körbejárok, egy-egy témakör. Ma nagyon-nagyon kevés, talán 2-3 olyan dalom lesz, ami feldolgozásról szól, viszont minden eredetiben. Szóval Brotherhood of Man. És nagyon-nagyon-nagyon picit körbejárjuk, hogy vajon a mai zenék mitől lettek divatosak, és vajon hiányzik belőlük a dallam? Igen. Hiányzik a dallam, hiányzik a ritmus, az érzés, a feeling. Nincs ott az a bizonyos flow. Na, akkor figyeljetek.

ez volt hát a Brotherhood of Man. Na jól van! Azért mekkora királyság, hogy már most kaptam üzenetet. Mi van, meg vagy hülyülve? Ezt persze csak olyanok mondják, akik tudják nagyon jól, hogy nem szoktam már nagyon-nagyon-nagyon retro műfajt játszani. Ha igen, akkor csak feldolgozva. Egyébként is hiszem azt, hogy napjaink social media és a jóléti társadalomnak egyik ismérve nem kell a múltról beszélni, csak a jelen, de inkább a jövő fog, ami nagyon fontos és számít, azaz hagyjuk ki az öreg, a régi, a retro, ezeket a szavakat hagyjuk ki, és akkor sokkal jobb lesz mindenkinek, mondják az okosok, én ezt nem tudom eldönteni. Eldönteni viszont tudom azt, hogy ma magán jelleggel, ne ez hülye duma volt, saját kútfőből, saját magam találtam azt ki, hogy sok-sok-sok-sok idő után szóljon egy kis, nem tudok más mondani, retrót. De ezúttal eredetiben, sőt, rengeteg olyan dal fog szerepelni ma még, amit szerintem már a rádiók sem, senki nem játszik. Pedig klasszikusok, pedig nagyon-nagyon aranykorszakot idéznek. Volt régen egy csaj, nem mondom a nevét, mert szerintem mindenki fogja tudni, ha nem, akkor majd a végén elmondom, hihetetlen, olyan akcentusa van, olyan franciásan énekel, ezt most nem kell félreérteni, oké? Okay? Szóval, drágáim, egy világsztár, ha lehet azt mondani, és akinek már sajnos már csak a hanglemezek barázdai, és egyébként nagyon sokaknak, akik mai napon szerepelnek, már csak a hanglemezek barázdai, vagy a social media, vagy a rádiók, vagy egyéb hanghordozók, akik megőrzik a hangjukat, pedig kár értük. Nagyon-nagyon kár. Nyisd ki a fület, tengedd fel a hangerőt! Ebben a rádióban még ilyen nem szólt. No.

gyerekek, ajaj, mi van itt is, mi van még készülő félben? 15.00-ig van még időnk bőven, ha még el se kezdtük, pedig ha jól jár az online, úristen, mennyi, 17 percre megy, pár nóta már leforgatásra került, de mutatom azt is, hogy igen, a mai napon semmi más nem fog szólni, lehet itt velem kötözködni, hogy jó, miért nem a reggaetont játszol, miért nem egy kis ilyet, miért nem egy kis olyat, miért nem a napjaink zenéjét. Mindig azt játszom, gyerekek, a legtöbb esetben, és most, hogy nehogy szúrja a házalét, ezért a mai napon rendhagyó módon változtattam ezen. Franciaország után a szomszéd falu, Franciaország. Egyik kedvenc. Paco de Paco. A dal címét szerintem már sokan tudják. Már csak együtt kell velük énekelni. Na tessék figyelni. Íme. A taka taka.

Hát caka-caka, lehet ezt ragozni, taktusra összeharakni. A mai napon a fő témakör a múlt zenéjed eredetiben, többségében, és persze körbejárjuk az alkohol és a bulik hátulütőit. Az alkohol pozitív és negatív hatásait. Nem olyan rég már szerepelt a programjainkban, hogy mitől hanyatlik a magyarországi klubélet, és miért vette át a szerepet, a terepet a fesztivál korszak. Lehet ezt külön ragozni, ezzel ma nem akarok foglalkozni, de hát erre mondták a barátom, inkább legyen sörhasam, mint vízfejem. Ez nem egy rossz ötlet, főként akkor, hogyha ha még kicsit tovább lépünk ebben a gondolatban, és akkor a valaki egy hangyányit tételezzük fel, tovább lép a dolgokkal, és a vodkát egyúttal, akarom mondani, egy Viagrát vodkával veszik be, és erre mondják az igen, merev részeg leszel. Főként attól, hogyha túl, nagyon-nagyon túl vagy az atmoszféra, 10 atmoszféra nyomáson, na de mindegy, gyerekek, a hétvégén dörzsétek a telefont, a lámpásokat, és akkor a jean majd kiszabadul abba a palacból. Mit akartam még mondani? Szerintem semmit, el kell indítani a következő zenét. Bellamy Brothers, ez a banda neve. És úristen, milyen jó volt ez a dal is. Menet közben írhattok, üzenhettek a privát oldalamra, itt gondolok a törzshallgatókra, barátokra, ismerősökre, rokonokra, annak a kettőnek mondom, aki hallgat. Na jó van, kérjetek bátran! A legfeljebb nincs és nem játszom le. Nem használunk YouTube-ot, nem használunk Spotify-t, hidát, semmit, csak azt játszok, ami gépen van. Legálisan fizetünk érte jogdíjat.

Számtalan is meg annyi alkalommal azt mondják, hogy az igazi zene ott indul el útjára, amikor a fekák a funky zenét elkezdik erőltetni, ami nem igaz. Ha azt mondom nektek, hogy most érdekes dolog fog következni, akkor semmi újdonságot nem mondok el. Főként azért is, mert a múltban és a retro műfaj 70-es, 80-as éveket, a legjobb zenéket fogjuk idézni a mai napon, de igenis az igényi zene ott kezdődött, amikor a fekák elkezdtek zenélni, és elkezdték azt mondani, hogy júj, Istenem! A jelmondatot el fogom nyitani útjára, hogy ne csak a PR-ról legyen szó, hanem a szexről is. Mindjárt meghalljátok, hogy miért, mert a 10 percen belül nem a szex, ha nem a szexről van szó, egy rádióadásban az már nem is annyira jó. Drágáim, Casey and the Sunshine Band! És az alcíme így szól. Sek. Majd meghalljátok. Jó, a shake, helyett shake. Jobb lesz.

Jön a csaj, és hogyha ránézel a hátsó feltáj, és az a valami nem jó, az. Az a valami. Igen, úgy hívják, seg-seg. Kézi and the Sunshine Band. Meg a seg-seg-seg.

0: Tekintettel, hogy rádiónk vidám adásai mindig és mindenkoron a jó zene jegyében szól, és értelmes szöveggel. Ez ma nem így van. Ma az Őrültek háza szól zenében, szövegben. Nem akarok senkit megbántani. A seg-seg-seg a plastic playboyoknak szól, mert nekik fontos a Botox Baby, és hozzá hasonló. Na jó van, drágáim! Az életben általában a két dolog után szokott az ember futni, az egyik a nő, a másik meg amikor túlisza magát. Na jó, nem igaz. Seg, seg, seg! Yes, sir!
1: Az első számú rádió.

0: Érezd magad jól!
1: Jó!
0: Nap minden percében veled vagy.
2: Lehet ezt ragozni? De azért adok egy-két jó tanácsot a hölgyeknek is majd, ahogyan egyébként mondották sokszor emberek, hogy bizony, tartsd meg a barátodat, a párodat, mert az idegen férfi olyan, mint a hóesés, nem tudod, meddig tart, és hány centiméter lesz. Szóval, egy kicsit nagyon-nagyon furcsa lesz a folytatás, de...
3: Ez a Crazy Hours, a mikrofon mögött Tóth Zoli.
2: Bizony-bizony én vagyok, és már kaptam olyan üzenetet, hogy nem lehetne-e ezt, meg azt, meg amat, drágáim. Nem győzöm hangsúlyozni, és egyre többet sűrűbben fogom mondani, illetve nem sűrűn, de még egy párszor elmondom, hogy a mai adásra rend vagy jó, mert nem classic house játszom, nem reggaetont, nem afro vagy latin house, és így tovább, hanem, és ha már retro, igen, néha napján csinálunk, de direkt figyeltem az elmúlt napokban, bár nem annyira szeretem őket, mindegy miért, és nem azért, mert ők konkurenciák lennének. Nekünk konkurencia, hagyjad már, senki nem lenne nekünk konkurenciánk, mert mindig jó zenét játszunk, jobbat, mint a többiek, és a többi vidámabbak vagyunk, de belehallgattam a Retro Rádióba, nem titkok, és hát nem akarok őket promotálni, hülye vagyok, kiértettem a nevüket, mert ezzel egy ingyen és a negatív reklám is egyfajta reklám, tudjuk. De belehallgattam ebbe a retro műfajba, illetve a Retro Rádióba, gyerekek, nem akarom őket bántani, és Isten lássa lelkemet, most tényleg a lehető tegyük félre. Szóval, olyan zenéket játszottak, ami igaz, hogy retro, igaz, hogy régi, de valahogy, valamiért, nem tudom, egyik sem fogott meg. Akkor S-A-R, tehát mondok három betűt, S-A-R. Nem mondom egybe, mert nem mondom ki. Olyan S-A-R válogatások szóltak, hát egy olyan fél órát maximum, hát volt benne 10 zene, nem tudom. Nem volt jó. Nem volt jól összeállítva, nem volt válogatott, nem volt szélsőséges. Legyen az, igen. Ugráljatok. Én nekem a barátaimmal, amikor beszélgetek, akkor mindig mondom neki, hogy azért valami koncepció legyen benne, legyen felépítve, így vagy úgy. Azaz, nem lehet azt csinálni, hogy egy tankcsapda után, tételezzük fel, egy Ukrin Benedek fog szólni. Valaki úgy gondolja, hogy nincs igazam, szóljon. Mind a mellett, hogy a legfontosabb dolog, ha alkalmasint, az ember nem mondja ki azt, hogy kívánságműsor, nem. De legyen benne olyan, amit esetleg talán kérnek. De ha már feldolgozás... Ha már valaki feldolgoz valamit, akkor játszon egy olyan feldolgozást, ami nem csak a múlt vélieknek, vagy aki a múltat szeretik eredetiben, hanem napjaink fiataljainak is egyelően tetszik. Szóval, drágáim, most egy picit hanyagolom a mai jelmondatot, hogy minden eredetiben fog szólni. Ez most nem az eredeti, de egy picit feldolgozza. Szóval, nincs mese! Lehet beszélni napjaink zenéről, egyik ezért jó, másik azért jó, de ennél jobban nem nagyon csináltak még. Az igazi, hangszál pontos, YMCA!

0: Crazy Hours. Au microfon mergă Tuzuli.
1: Zene mindenki.
2: Legyen a tiéd is.
1: Csak itt hallható muzsikákkal megállás nélkül.
0: Hát megállás nélkül valóban, ha a zene abban marad, akkor én fogok pofázni. Ha én abban jön a dumát, akkor elindulom a zene. Drágáim, most közel mennyi ideje, mindjárt ránézzük az órára. Igen, 35 perc szólnak a zenék, és még van majdnem, nem egészen másfél óránk. Kapom az üzeneteket, nagyon-nagyon örülök ennek, már csak azért is, mert spontán beugrás ez a mai program, amelyet egyébként majd ismétlésben meg fogtok tudni újra hallgatni. Fel kell menni a rádiónk oldalának, a Facebook oldalára pontosabban. A Facebook oldalon lesz a promóció, hogy melyik nap, ha emlékeim nem csal, akkor hétfőn és csütörtökön van, 6-tól 8-ig az én időm, azaz áll rendelkezésemre. Ezeket az adásokat ismétlésbe betesszük, hogy meg tudják hallgatni, mert igen, sokan vannak, akik most dolgoznak, és hát természetesen szeretnék meghallgatni, mert meg akarják hallani a hangomat, meg a jó zenéket. Szóval, drágáim, nincs mese, ezek a zenék fognak szólni, itt fölmetek a Facebook oldalra, néha nézzetek rá, és akkor ki fog derülni, mikor van a Crazy Hours, azaz az őrült órák. Drágáim, nagyon-nagyon ritkán fordul elő, sőt már egyáltalán szinte, hogy különböző klubokban bárhol lassú zenét játszanak, mert már nem borulnak össze a fiatalok, mint rosszabb kocsmák előtt idik egymásra, hogy döntenek elégpárokat. Ez egy jelmondat volt, használom mind a mai napig. Viszont a rádiónak megvan az előnye, nem tudjuk, hogy éppen most mit csináltok, ücsörögtek, mint naposíva tojáskeltetőben, vagy éppen mondjuk éppen dolgoztok, esetleg a fejeteken a fülhallgató, vagy szép halkan tud szólni egy zene, most becsukod a szemedet, és szó szerint csukd be a szemedet, hogy érezd a zenét, és ha ott van a környezetedben a partnered, akkor nyisd ki a szád, hát ha megtalálja közben. Ajaj! Hát tényleg csukd be a szemedet. Hát igen, ilyen zenéket gyártottak a 70-es években, a 80-as években, amikor még igényes zene szólt. Persze mindenkinek mi az igény, mi az igényes, relatív, persze. Na jó, nem pofázok, tényleg csukd be a szemedet egy kicsit, és add át magad a zenének. All Green zenére. Brutál jó lesz. Tessék figyelni.

0: Rádió, a legjobb zenék hullámhosszán.
1: Zenés óra bombasztikus kultúrzenékkel.
2: Továbbra is csak a legjobbak, a legnagyszerűbbek.
1: Zenemánia.
2: Mi még mindig a legjobbra esküszünk.
3: There'll be time enough the severance.
0: Ez megint egy ragyogóan jó nap.
4: Légy pozitív és hallgass a kedvenc dalaidat
0: a kedvenc rádióban. A zene mindenki.
3: Hey, hey, hey. For the good time.
5: Raise yours.
6: A sofőr Tóth Zoli.
7: Itt a Stand Rádió.
8: Hát rájön, én vagyok a sofőr, igen, a mai napon indítunk zenéket különböző alkalmakkor, különböző zenei világból, különböző dallam kollekciókból, különböző évjáratok, de mai napon a 70-es, 80-as évek játszott, de inkább a 70-es a főszerepet, és ha belegondolok abba, hogy mondjuk 1973-ban született a dallam, 83, 90, 2010, 20-ban, gyerekek, majdnem 50 éves zenék szólnak, tetsziod a kezed, és őszintén, azért ebben sok hiba nincsen. Szól a dallam, Chanson, a Chansonok is csinak, hát azoknak már véget ért a korszakuk, sajnos. De ezért vagyunk mi, hogy néhány napján egy nagyon-nagyon ritka alkalom akkor, de azért emlékezünk ezekre a dallamokra. És ez így lesz most a folytatásban is. Mai napon egyszer már szerepelt egy csaj.

0: elején. A mikrofonnál most.
1: Hát drágáim, igen, a hétvégére vonatkozóan kell valami extrém dolgot összerakni majd, bár ma még csak hétfő van, és ilyenkor mindig az az érzésem támad, amikor adásba kerülök, bár ez egy spontán beugrás, és ennek az ismétlése valamelyik hétfőn, vagy csütörtökön az oldalunkon, mint mondottam már, meg majd de párszor el fogom mondani, Crazy Hours címmel ismétlésbe fog kerülni. Nagyon-nagyon fontos, hogy a mai zenék, és ezt nem mindig, bocsánatot kérek mindenkitől, elő szokott fordulni sűrűn, hogy esetleg önmagamat ismétlem, nem azért, mert esetleg nincs szókincs, de fontos dolgokat mondok, becsatlakoznak új hallgatók, és nehogy félreértés essék, nehogy azt mondják, milyen zenét játszik ez. No, mai nap szisztematikusan a régmúlt, a 70-es évek, de nagyon-nagyon ritkán hallható és nagyon-nagyon vidám zenék fognak szólni. Nem játsszák már a rádiók, nem játsszák a klubok, de nem titkoltan tegnap előtt hozzáültem, illetve hozzáláttam egy programot összeállítani. Lesz egy olyan műsor nem sokára, ahol ezeknek főszerepe lesz. És elkezdtem válogatni a zenék között a gépen. Úristen, ezt se hallottam. Úristen, ezt se hallottam. Júj, ez is milyen jó, az is milyen jó. Bármint, tehát nyilván ez csak az én ízlésemnek lehet, hogy jó. Nem. Bízom benne, hogy másoknak is, viszont nagyon-nagyon furcsa, nincs benne. Alkoholmentes sört kevesen isznak, ezért nem lehet válogatni a zenében. Optikai csalódás esett belém, amikor azt gondoltam, hogy ez nektek fog tetszeni, de hála Istennek küldik az üzeneteket, és a tudás egyébként az olyan, mint a körömlak, az alkohol feloldja. Az alkohol feloldja, nem ami más. Hagyjuk az egészet. Gyerekek, egy fontos, most egy picit túl lihegtem ezt a mondatot, én sem fogok jól kijönni belőle. Nincs mese, tovább, egy gomnyomás és nyomás tovább. Na jó van! Az elején azt mondtam, hogy ma minden eredetiben szól 3-4 dal kivételével. Nehogy eltespedjen a ti öreg tinédzser csontjaitok, ha már ültök a fotelban.

0: A te kedvenc felvételeid.
1: A mikrofonnál most.
2: Hát bizony, és lassan eljutunk az első egy óra befejezéséhez, azaz. Hát nem mondom nektek, hogy www.stradaradio.hu dalóra gyertek, mert ott vagytok. Ha pedig lenne, nem vagytok itt, akkor mi a francnak mondom? A badár is elszáll onnan, ahol nincs semmi keresnivalója, ezt Maurice Zsigmond mondta. Egyébként ezt miért találtam ki ezt a mondatot, hogy bemondom, halvány dunsztom sincs. Az biztos, hogy lapozgatom a Messengert, meg az internetet, az oldalt, ki mit üzen ilyenkor, azért két felvétel között van egy kis időm. Nem sok, úgyhogy nem biztos, hogy mindenkinek fogok tudni válaszolni, de hát a boldogság nem más, mint a boldogtalanság időszaka közötti szünet. És amikor a két szünet között én dumálok, akkor nincs más hátra, mint előre, és bizony, ha valaki a hétvégén buthára itta magát, akkor talán jó, mert mondottak egy ellentétes gondolatmenetet, hogyha a hétvégén nem ittál annyit, hogy másnap ne emlékezzél, akkor feleslegesen költöttél annyi pénzt az alkoholra. Ez egy nagy baromság szerintem is. Viszont ugrunk időben, és egy egészen másfajta zenei kategória jön. Sajnos vége van a nyárnak, és bár még azért egy-két tengerpartra el lehet menni ide-oda, amúgy a drágáim, a nyár egyik legnagyobb slágere volt, és ezt most megmutatom nektek, igaz, egy feldolgozásról beszélünk megint. Sőt, mint több, az AI, a mesterséges intelligencia jóvoltából vannak zenék, amiket feldolgoznak. Én azt látom és azt érzékelem, hogy az esetek többségében sikerül jól hozzányúlni. Na de, hogy mi a lényeg a mondandómnak? Ha valaki nem hallotta volna, nálam minden buli, ha voltam, már pedig hála Istennek sok helyen jártam a nyáron, mármint vízparton, tengerparton, a tavak mellett, sőt a Dunaparton is, Horányban van egy nagyon-nagyon kedvenc kis helyem, majd később beszélek róla, egy kis promóciót kapnak. Bár pont most szombaton volt a záró buli, a nyár utolsó buli, nagyon-nagyon-nagyon jó volt. Minden egyes alkalommal a következő zenével, amit most lejátszok nektek, indítottam. Szerintem 1000 emberből jó, ha 1-2 hallotta, vagy 3, mert biztos vagyok benne, hogy nem sokan. Szóval, egy nagyon-nagyon komoly felszólítással indult minden egyes buli, mondhatnám azt is, hogy szignálzene volt. Tessék megjegyezni és odafigyelni.
3: Figyelem!

0: Rádió kozmetikai osztálya mosolyfokozó zenés arcpakolás felhelyezését szorgalmazza minden korosztály számára.
1: Nap minden percében veled vagyunk.
2: Ez még mindig a Közjársz.

0: Tetszik a drakezsedet? Azért ez nem volt piti. Ez nem volt piti a kezdés, szóval most már Magyarországra, Dunába, a tavakba, mindenhova beférkőztek a cápák. Remélem, kedves emlékeket idéztünk föl a 3 perc erejéig.
1: Nem jó kislányoknak és jó kisfiúknak szól.
2: A mikrofonnál most Tóth Zoli.

Na kérem, tisztelettel! Nagyon-nagyon vidám zene után egy hangyányit változtatni fogunk, és kaptam hideget, meleget. A meleg az, hála Istennek, több volt, mint a hideg. Hideget nem mondom el, de igen, elmondom, hogy ha már a múltat idézem, akkor nem lenne kicsit keményebb zenét is bejátszani. De igen, meseszerű felvételekkel fogjuk folytatni a programot, már csak azért is, mert így szeretném. Én akarom mondani, így szeretnétek ti. Úgyhogy, és ha már meseszerű felvétel, a helyszín, ezúttal a Jamaica, szerintem rá fogtok döbbeni mindent. A dinamikus lendület után egy picit lassabb dallam, meseszerű felvétel. És hát természetes az, hogy maradunk az ismert zenéknél. Hajszál pontosan egy órája.

0: játsszuk, csak beszélnek.
1: Beszélnek.
2: Addig mi lejátsszuk a legjobb zenéket.
3: A musical tribute to a legend of our lifetime.
4: Ha unod a hétköznapodat és változatosságra vágysz, azt nálunk megtalálod.
5: Legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk.
6: Ez a műsor nem jó kislányoknak és jó kisfiúknak szól.
7: A mikrofonnál most Tóth Zoli.
8: Jó reggelt mindenkinek, az újonnan jötteknek. Pontosan egy órája szólnak a zenék, és még van egy óránk hátra. Ha tulajdonképpen belegondolok abba, hogy 60 perc alatt mennyi minden zene szólt, és tulajdonképpen tőlem szokatlan módon sokkal kevesebbet dumáltam, mint kellett volna. Függetlenül attól, hogy a Plastic Playboyok mentek csajozni a hétvégén, a Botox Babyk pedig nem mondták, hogy de jó lenne. Jó. Ha jobb szemed viszket, az akkor bánat ér, ha bal szemed viszket, akkor öröm ér, hogyha hátul, akkor tudjuk az aranyért. De nem erről volt szó, hanem arról, hogy hétfő van, és ilyenkor már csak emészgetjük a hétvégi dolgokat. Tudomásomra jutott, hogy amikor kitaláltam ezt a mai programot, illetve hogy csak régi zene szól eredetiben, egy-kettő jó, egy-két újdonsággal tarkítva, akkor felvetődött bennem, aztán majd nem sokára fogok egy kicsit hosszabban beszélni, ezért már bocsánatot kérek, azaz, lesz egy olyan rendezvényem, ha minden igaz, és ha hinni lett a plecskának, ahol normális körülmények és keretek mellett csak és kizárólagosan eredetiben, csak eredetiben fognak szólni a régi-régi jó kis funky zenék, és persze a retro műfaj. Na, abban a retro részlegben lehet, hogy bele fogok csempészni azért egy-két mai feldolgozás, de hogy mi lesz majd akkor, és mi az, amire apukák, anyukák, a nagymamák azért nem, de a bátyád, nagypapád nem, az nem, nem. Tehát a testvéred, a lánytestvéred, fiú testvéred, a muter, a fater, mire bulizott anno valamikor, azt most meg fogom nektek mutatni, egy picivel érdekesebb lesz, és lehetek szívesek, ha lehet, akkor kóstolgassátok, ízlelgessétek ezt a fajta zenét.
9: Clap your hands, everybody, if you got what it takes. 'Cause I'm Curtis Blow, and I want you to know that these are the breaks.
8: Szóval, drágáim, ez a következő. Ha valaki azt mondja, hogy nem bírja az igazi funky zenét, az nem is tudja, hogy hol kezdődik a zene. Hát pedig itt.
9: Breaks on a bus, itt. Breaks to make you a superstar. Breaks to win and breaks to lose.
8: Keresetek rá a csávod, a Curtis Blow és a Breaks. Na jó, drágáim, egy picit kiszállok, mert egy pár perc lesz, nem 2-3, ez 4-5 percig fog szólni a zenés. Nem! Nem fogok redumálni, és nem fogom lekeverni. Ez szól a végé, kemény lesz. Na jó, akkor tényleg befogom a számot. Hajrá! Már ha sikerül.

0: és infomániások rádiója.
1: És nem akarja, és nem akarja abba hagyni.
2: Stráda Rádió. Egy sziget a zene dzsungelében. Hangolj ránk te is!
3: Zenés óra bombasztikus kultúrzenékkel.
4: Továbbra is csak a legjobbak, a legnagyszerűbbek.
3: Zenemánia. Jó dalok a világ négy sarkából.
4: Zenei csemegék, izgalmas dalok váltják egymást.
3: Nagyszerű dalok minden stílusból.

0: Hát drágáim, most egy picit büdös bunkó leszek, ezt persze magamra értettem természetesen, mert hogy mondtam, hogy lesz egy hanyányi promóció. Curtis Blow zenét szerettem volna végigjátszani, de hát az idő rövid, és egy picit hosszabban fog dumálni. Curtis Blow meg megengedte, megdumáltam vele, hogy elmondom. Drágáim, jegyezzétek fel, vegyetek elő papírtollat, ceruzát, vagy bármit, vagy a telefon naptárát, és írjátok be, ha, most ez hülye duma, ez hülye mondat, ha és amennyiben, mert ilyen nincs, mert vagy ha, vagy amennyiben. Amennyiben október 25-én, drágáim, 25-én, tehát jövő hónap 25-én, még egyszer mondom, október 25, és ha esetleg, adja Isten, Bécsben jártok, vagy ha nincs jobb dolgotok, és amúgy is mennétek Bécsbe körülnézni, az az ominózus Strasszén végig sétálva vásárolni mentek, tehát Bécsben október 25-én, a Lehrberg Strasszén, ha jól mondom, hát remélem, igen, Lehr vagy Lehrberg, ezt most nem tudom pontosan. L-A-A-E-R. Na, milyen jó vagyok németből. Lehr vagy Lehr? Lehr. Bergstrasse 43. Ez a 10. kerületben van, Bécs 10. kerületében. A Bergstrasse 43-ban Bécsben. Ott van egy őrültek háza, amely 25-én egy nagyon-nagyon, mondhatám azt, hogy non-stop monstre buli lesz magyaroknak, magyaroknak, magyaroknak, magyaroknak. Hát jó, hát vesz-e az osztrákok is bejöttek, vagy tulajdonképpen bárki más. Egy monstre non-stop buli. Ez egészen különleges lassan, már csak azért is, mert egyetlen egy nap, amikor 24 fellépő, drágáim, 24 fellépő fog a színpadra lépni, 12 órán keresztül folyamatosan a zené lesz a főszerep. Déli 12-kor kezdődik a program, egészen éjfélig tart, illetve éjfél után, ha minden igaz, akkor jó magan egy jó pofa kis aftert nyomok nektek. Márpényen éjfél és hajnal 4 óra között nem lesz újdonság senkinek, hogy az elfogyasztott alkohol mennyiség függvényében vagy már mindenki balra-jobbra fog dőlni, ezt nem tudom. 12 óra elteltével az kemény harc lesz. De hát egyébként mondani szokták, hogy éjfélkor indul útjára gyönyör. És már például éjfélkor fogok belépni a placra, illetve hát összedújjuk a cuccot, és éjfél és hajnal 4 óra között retro, illetve funky, és retro zene fog szólni. Még nem tudom, hogy milyen sorrendben, előbb a retro, aztán a funky, avagy ahogyan az odaérkezők, már elővételben úgy néz ki, hogy már elég sokan, több százan vannak, és ez így van rendjén. Tehát október 25-én Bécs, de ha valakinek van komoly szándéka erre vonatkozat, nyilván nem tömegével fogtok meglepni minket, innen Magyarországról, de ha valakinek szüksége van arra, hogy ide eljöjjön, már pedig azt érzi, hogy nekem muszáj elmenni, írjon rám, és akkor megírom a pontos címet. Nekem privátba, Tóth Zoli, nekem privátba írjatok, vagy a rádió oldalára, és akkor onnan is meg fogom kapni az üzenet, és hát természetesen válaszolni fogok. Felejthetetlen lesz a buli, higgyétek el, mert a koncertek után egy kicsit vissza fogunk repülni a legnagyobb slágerekbe, ahova most éppen ebben a pillanatban is tartunk. Funk ritmusok, legendás slágerek, tánc és buli egészen végig. Elmondom még egyszer, tehát Lehr vagy Lehr, Lehrberg Strasse 43, úgy kell írni, hogy L a László Aladár Aladár Elemér Robert. Még egyszer, László Aladár Aladár Elemér Robert. Kötőjel Berg Strasse 43, a helyszín Bécs 10. kerület. 12 órán keresztül, ha minden igaz, akkor új hangú különleges előadók, változatos zenei programok, stílusok és igazi élő zene, igazi koncertek vár mindenki. Nem tudom, hányan lesznek ebben a pillanatban pontosan, de ha minden igaz, akkor 12-en, 24-en. Elfelejtettem, pedig mondták. Jó, nem, megvan, megvan, megvan, drágáim, kussolok. Egyetlen nap, amikor 24 fellépő lép a színpadra egymás után. Déli 12-től egymástan érkeznek a fellépő sztárvendégek, jobbnál jobb és különböző stílusú zenékkel. Ez tart egészen 12 órán keresztül, aztán éjfélkor, mint mondottam, jön a véghajrá. Na jó van, hát sikerült ezt nem annyira röviden elmondanom, de hát a maga program sem lesz rövid. Úgyhogy még egyszer, ha netalán, és akkor befejezve, ha netalán valakinek van ilyen affinitása, van ideje, kedve, és esetleg valóban mondjuk Bécsben jártok véletlenül, vagy el akartok jönni oda, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon öröm számunkra, hogyha megleptek minket, és célirányosan erre a címbe eljöttök, kemény lesz, gyerekek. Can I help you? Yes, please play the music. 10, 9,
1: 8, 7, 6, 5. The best music channel. It's the final countdown. 4, 3, 2, 1.
2: Here we go.
3: Internet radio.
2: Q
3: music now. Internet radio.
0: Internet Radio, Internet Radio vagyunk, www.stradaradio.hu oldal jártok. Hú, de jó helyen jártok, és akkor most, ha már funky zenénél tartottunk, Mr. Curtis Blow és a Breaks, akkor nézzünk egy másik funky zenét, és ha rákerestek a videó megosztón, menjetek fel a YouTube-ra, és írjátok be MC Michael DJ Swan, és a Madonna Holiday Rap. Hát, drágáim, meglátjátok azt a két csávot, hullára fogjátok röhögni magatokat. Nevetséges, hát persze csak napjaink van, a mai napjaink költözködési stílusa mellett, meg a fellépők mozgásából ítélkezve, hát tényleg egy picit megmosolyogtató a múlt zenéje. Viszont nem a zene, hanem a két előadó. Ez az egyetlen egy dal volt, amit feldolgoztak, átdolgoztak, de ez nagyon-nagyon jó. Szóval... megtanultam annó valamikor, és mind a mai napig mindenkinek mondom, a kezdő DJ-knek, a zene, amikor szól és énekelnek, nem pofázzunk rá. Nem dumálunk rá. Nem dumáljuk tele a zenét. Fogd be a szát, Szoli. Hát, annyi mindent akarok mondani. Ma bocsássátok meg nekem.

0: Na
1: blábbal. Mások csak beszélnek.
2: Beszélnek.
3: Addig mi lejátszunk a legjobb zenéket.
4: A musical tribute to a legend of our lifetime.
5: Az első számú rádió.
6: Jó zene kell a fülnek, hát rajtunk nem múlik.
7: Mert mi a nap minden percében szórakoztatunk.
6: Velünk tényleg jobban telik a nap, velünk senki nem unatkozik. Továbbra is nagy műsor.

0: Casey, My Girl, DJ Swanson, a Holiday Rap. Ha emlékeim nem csodok, bár nem néztem utána, a 80-as évek dereka tájékán született ez a dallam, azaz dolgozták fel, őrültek háza gyerekek, 1985, 90, 2010, 20, 40 év, őrültek háza, 40 éves a zene, és még mind a mai napig hiszem, hogy megállja a helyét. Hogy miért, azon sokan vitatkozunk, illetve sokakkal szoktam vitatkozni, mert én azt mondom, hogy igenis, az én korosztályomnak, az én 20 éves, mert is 20 éves vagyok, szóval az én korosztályom bélieknek mindig szoktam mondani, hogy de gyerekek, kell haladni a korral. Joggal mondják, na jó, de hát ezekben a mai zenékben nincs dallam. Jó, lehet, igazatokon, sőt, biztos, nem mindegyikben van, de jó pofa. Kicsit primitívebb, de jó pofa. És ezt most be fogom nektek bizonyítani, már csak azért is, mert van egy új őrület. Ott a digi-digi-digi-ding-ding-ding, azt ismertétek az a dallamot. Nagyon nagyot futott az interneten, a TikTokon és mindenütt. Most van egy új dallam, amit még nem fedeztek fel. Remélem, hogy azon kevesek közé tartozom, akik azt fogom mondani most, illetve hát mondani fogom, de be is fog igazolódni, hogy ebből a dalból is így vagy úgy, de valamilyen sláger lesz. Emlékeztek a Jeruzsálem című dalra, amelyet dalra a világ minden pontján, minden országban csináltak rá egy koreográfiát, illetve egyet, és mindenütt eltáncolják, elképesztőt, kórháztól kezdve Afrikában, az északi sarkon őrültek, hát több tízezer videó különböző helyszínen egy-egy csapat összeállt. Például konkrétan egy kórházban a nővérek odálltak a betegágy mellé, és ugyanezt az ominózus koreográfiát betanulták, és eltáncoltak ugyanarra a dallamra. És sorolhatnám ezeket az utóbbi időben, egyre több ilyen születik, és hiszem azt, hogy nem biztos, hogy a következő dallamra is fog valamilyen koreográfia összejönni. Ha más nem, megtanulják az emberek a szöveget, és fogják tudni énekelni. Primitív a zene? Igen. Meg lehet tanulni a szöveget? Igen. Fogjuk énekelni együtt a buliba? Igen. Remélem.
1: Jordan Fantasy.
0: Hát a német nyelvtudásom nem annyira jó. Szóval drágáim, a helyzet a következő. Jegyezzétek meg Daka, mondom még egyszer, Daka. Aztán Dum, aztán Bum. D-vel mint Dénes, a második az B mint Béla. Daka Dum, Daka Dum Bum Bé. Ha ismerős a dallam, megint csak ne csodálkozz. Írjátok meg, hogy mi az eredeti. Egyszerűen felhasználták a dallamot. Szóval Daka Dum Bum Bé. Dust on the hood, moon on the wire. She walked through the headlights like a match to a fire. Nagyon barom zene.

0: És nem ítélkezünk.
1: A zene és infomániások rádiója. Nem akarja abba hagyni. Where we going? Anywhere.

Két újdonság az AI jó voltából, és egy picit beszéljünk az alkohol pozitív és negatív hatásairól. Erre mondták sokan különböző jelmondatokat, az élet olyan, mint a motor. Hát ha be kell rúgni, akkor be kell rúgni, másként nem megy az a bizonyos motor. Ma már így bizony, ez hülyeség. Rengeteg motor önindítós, viszont a Palace nem fész, hogy bárkinek megosztom a saját energiámat. Hát nyilván egy bizonyos idő után az emberek elkezdenek gondolkodni, elkezdenek matematikázni, elkezdenek, hogy hogyan osszuk föl a feladatot. Ekkor lép életbe. Jelmondat ismételten. Don't let it end. I won't. Don't let it. Én iszom, te iszol.

főszereplő, a legfontosabb, hogy soha ne így áll, ha vezet. Kicsit nem figyelsz oda, és pohárban van a pia. Jön egy bukkanó, a szavasz volt, nincs pia.

0: Chaka Dum Dum Bay. Egy nagyon-nagyon bolond zene után még egy gyors összefoglaló az ezt megelőző hosszabb szövegemre.
1: Ez a Crazy Hours. A mikrofon mögött Tóth Zoli.
0: Hát, drágém, az előbb beszéltem egy pár perccel ezelőtt egy nagyon fontos történetről, bár eléggé, hogy fogalmazzak, elég necces, hogy valójában október 25-én, tehát jövő hónap 25-én, ki merre jár. Ráadásul ez egy vasárnapi nap, úgyhogy innen Magyarországról, ha valaki szeretne eljönni, azaz, jár vasárnap Bécsbe, tegye már meg nekünk azt, hogy vegye ki a szabadságot hétfőre, sőt, lehet, ha még lehet kedre is. Nem tudom, melyik az a Mária Hilfer Strasse, ha jól tudom, de nem biztos. Elmentek vásárolni, jártak Old-Redbe, itt-ott-amott, viszont ne felejtsétek el, ha van időtök, vegyetek egy kis szabadságot. Tudnilik, ezen a napon, 25-én egy óriási monstre non-stop őrültek háza zajlik majd Bécsben. Ezen belül is a bécsi 10. kerületben, és ha jól olvasom, Lér, ez a három, ez ma, ebből valamelyiket osztátok be magatoknak, betűzöm, László, Aladár, Alavár, Elemér, Róbert. Tehát így írják, Laer, Lőr, Lár, Lér, Lúr, nem tudom, nem, a Lúr nem jön be, az hülyeség. Lér vagy Lár, Bergstrasse 43, nem folytatom tovább. Lényeg az, hogy déli 12-től egészen éjfélig 24 zenekar fog fellépni, különböző stílusban, különböző zenei kategóriákból, jobbnál jobb előadókkal, sztárfellépőkkel, ilyen talán azt gondolom, hogy mi nem is volt Bécsben, főként a magyarok lakta területen, vagy éppen Ausztria szerte. Sok olyan buli van, ami a kint élő, kint dolgozó magyaroknak szól, speciálban magyar előadókkal, és ez teljesen rendben van. De ilyen, hogy déli 12-kor indulni egy buli 0-24, illetve bocsánat, 0-24 nem, de 24-ig szól a zene, sőt, utána sem lesz vége, mert azt mondják, hogy éjfélkor indul útjára a gyönyör. De még csak akkor kezdődik az éjszaka, hát inkább úgy mondom, szerintem azért az már after party lesz, mert ha valaki déli 12-től éjfélig bírja, ami szerintem nem fog működni, de a vezetőség és a szervezők jóvoltából tudunk egy nagyon-nagyon fontos információt a karszallaggal, bármikor oda-vissza ki be lehet lépni majd. Tehát déli 12-kor megvesszük a karszalagot, bemegyünk, bulizunk, jól érezzük munkat, este hazamegyünk, vagy vacsorázunk, bárhol, elmentek, visszajöttök. Minden ilyen 12 órás program erről szól, tehát 12-kor kezdődik, 24 zenekar, éjfél után pedig, ha hinni lett a plegykának, akkor jó magam, csak funky és retro zenével fogom boldogítani a nagy érdeműt. Még egyszer, tehát a helyszín október 25-e, Lehrbergstrasse 43. És bizony-bizony kell másnapra egy kis szabadság. Hogy jót tudjatok adni, meg kell oldani, hogy valahol tudjatok pihenni, mert egyből utána hazajönni. Nyugodt reggésre mondhatjuk, hogy déli 12-től éjfélig 24 zenekar, aztán hajnal 4-ig őrültek háza, azaz szó szerint, ahogy a Gibson vagy Gibson Brothers játszotta és énekelte, ők már tudták anno akkoriban, hogy mi lesz ezzel az október 25-i rendezvényen. Ez lesz a felszólítás. When you got the feeling, you try to get higher. You think you go insane. Akár lehet, a programot ezzel fogjuk indítani. Kikiáltjuk ezt a dalamot egy szignál zenének. Csak zene és tánc. És ahogyan a dal címe mondja, Non-Stop Dance. Non-Stop Dance, zene és tánc, kajapia, dinom-dánom.

Non-stop dance, non-stop dance, hogyha majd nem is non-stop, hanem 13 és 15 óra között szól a Strada Rádióban a múlt zenéje, tőlem szokatlan módon, mert a retrót én kedvelem, de már az utóbbi időben csak is kizárólagosan szinte a feldolgozásokat kedvelem, mert azok már egyszerűen lejártak. Független attól, joggal mondhatja mindenki, na jó, jó, de hát azért az eredeti, az csak-csak eredeti. Na, akkor vissza a feladóhoz, az eredetiekhez, és nagyon-nagyon szélsőséges válogatás a mai napon. A funky zene, a sláger zene. Ma minden elfordulhat. Ez, drágáim, ez a Rabez, ez már a 70-es évek, 50 év. Beleőrülök ebbe a szöveg.

0: egyszer. Egy gyilkos ideggáz lélegzelve. A mérget testmozgással tudod kiiszadni magadból. Az elkövetkezendő órával az életedért fogsz táncolni.
1: Hát drágáim, az a helyzet, hogy most merőben ellentétes az eddigiekhez mérten. Nem mondok egyelőre semmit róla, mindjárt el fogom kezdeni.

House. Az elektronikai zene világában sokan mondják, akik azt a zenét azon nőttek fel, és azt szeretik, hogy jaj, retro, ilyen retro, megmenj már, milyen azok, már nem. Na figyelj! Hogy azok a zenék nem jó. Tessék megkapaszkodni mindenkinek! 50 éves zenét hallgattok most! Hallod, amit mondok? 50 éves! 50 évvel ezelőtt már kitalálták ezt, úgyhogy ezek a maiak semmit nem találtak ki újat. Jönnek ezek a Ghost Producerek mindenfajta féle elektronikus zenével, Isten királyoknak hiszik magukat. Classic House meg ilyenek, na menjetek a francba. 50 éves, mondom még egyszer, meg még sokszor elmondom, 50 éves zenét hallgattok.

Donna Summer, Donna Summer és meg annyi más embernek, a zeneszerzője Giorgio Moroder. Ha valaki nem ismerne a nevét, keresse rá YouTube-on Giorgio Moroder. Igen, 50 évvel ezelőtt már születtek ilyen dalamok, és hiszem azt, hogy a Kraftwerk meg a többiek jó voltából, a maiak abból építkeztek, abból merítkeztek, ha lehet ezt így megmondani, vagy így fogalmazni. Na jó van, a mai napon egyet ebből, egyet abból, egyet neked, egyet nekem, ez volt a jelmondat, ahogy az olasz La Bionda játszott a 80-as években, azaz azt mondják La Bionda, one for you, one for me. Képesztő jó zene volt, figyelj!

0: Ez a Crazy Hours. A mikrofon mögött Tóth Zoli. Tóth Zoli.
1: Hát rájön. Kaptam ma valóban hideget, meleget. De ha minden igaz, akkor az egyik legjobb és a legklasszikusabb. Van egy kedves barátom, nagyon sokat szoktunk beszélgetni a zenéről. Hát most nehogy azt hívek, hogy én most valakinek a hátsó fertájával foglalkozom. Jól van, jól van. Szerintem lehet egy kicsit, talán csak egy kicsit jobban ért a zenéhez, mint én. Ennek bizonyítéként azt írta az előbb nekem. Na, kiderült, hogy mégiscsak értesz, ismered a zenéket? Köszönöm szépen, én is szeretlek. Na és ez mennyire így van? Folytatásban is bizonyítani fogom, mert hogy mindig mondani szoktam minden buliba, egyszer-kétszer elsütöm azt a poén, a zene önmagája szól, de aki szereti a zenét, az soha büdös életben nem hagyja abból. Mit szokott mondani a barátom? Zene nélkül lehet élni, de nem érdemes. Szóval, és tetszel! Soha ne hagyd abba. Ja, hogy abba?

napot lehet szívni a mai zenei összeállítást, mint hogy kaptam üzenetet. Ez nekem nem jön be. Jó, a drágáim, aki rockerek, aki kemény rockot zeneit szeretik, azon nőtek fel, azoknak ez egy minnyála zene. Hála Istennek, és akkor mondom azt is, őket nem megbántva. A világ minden pontján azért az emberek 80%-a vidám slágerzenét szeretik, amire lehet bulizni, lehet elandalogni, lehet elérzékenyülni. Szóval rengeteg érzékszervet mozgatnak meg eme dallamok. A rockzene pedig, hát bizony-bizony, az egy relatív egységű, független attól, hogy minden zene abból indult ki. Jó, persze, hát azért alkoholmentes.

Ráadásul, ha valaki az igazi klasszikus buliba elmegy, és nem sokára lesznek majd a karácsonyi szilveszterű bulik, aztán a farsang, ha valaki részlenek öltözik farsangon, az hülyeség. Ez volt az Abba, és nem hagyjuk Abba. Nem. Na jó van, akkor ugye a vége fele visszatérünk a múltba, még a még és még jobban a múltba. 50-es évek.

Rockabilly és rock and roll, szóval minden ebből indult el. Van még valamivel több mint 10 percünk, ezt eznek a zenei kategóriáján fogjuk szentelni, és még gyorsan elmondom azt, amit a mai napon már kétszer összefoglaljuk újra.

napon már egyszer beszéltem, nem is egyszer, kétszer, ha valaki október 25-én jövő hónap 25-én véletlenül Bécs környékén jár, vegyen ki szabadságot hétfőre, kedre, és vasárnap, azaz 25-én 12:00-kor jelenjen meg Bécs 10. kerület Lörbergstrasse 43 szám alatt, ahol is útjára indul az Őrültek háza. 24 órán keresztül, de hogy is hülye vagyok, 12 órán keresztül, 12-től éjfélig, 24 előadó. Aha, lehet hinni a plegykának, Peterson zenei estje bemutatja a számotokra. 12 órán keresztül élő zene, 24 fellépő, utána pedig retro diszkó és funky hajnalig. Ha hinni lehet a plegykának velem. Viszont egész nap zenei élmény, ilyen még nem volt Bécsben sem, Ausztriában. Magyaroknak magyarul. Na drágáim, az a helyzet, hogy nincs megállás a zenében. Megyünk tovább! A retro hangulat és a funk ritmusok biztos vagyok benne, hogy mindenkit meg fognak mozgatni, de addig is különböző zenekarok, különböző zenei rázatokat fognak bemutatni, magyar előadókkal persze. Na jó, hát azért elhozhatjátok az osztrák barátaitokat is. Tehát vasárnap 25-én októberben. Took my heart on a Friday night. Red dress burning in the pale moonlight. Jó, hát hogyha összeadjuk az időpontokat, akkor ez egy 17 órás zenei maraton, ahol a koncertek, a szórakozás és az éjszakai buli egyetlen egy hatalmas élménye fog válni. Ezt írta le nekem a szervező, a főrendező, aki azt mondta, hogy lesz egy belépő, persze lesz, de azzal a karszalaggal menet közben hazamehettek, megvacsorázhattok, bármit csinálhattok nyilván. Kimentek, bementek, jöttök, mentek, jöttök, mentek, jöttök, mentek. Ez a lényeg. Your lipstick shimmered, your hair went wild. Dance like trouble. Akkor még egyszer, tehát 10-25, vasárnap 12:00-tól reggel 4 óráig 10. kerület, Bécs 10. kerület, Lörbergstrasse 43. Whisper softly, adios, me twist. Adios, me twist. Aztán elfelejtettem mondani, hogy az asztalfoglalás kötelező, a helyszínre írjatok a szervezőknek, főrendezőknek, a cím alapján megtaláljátok. Mondok nektek azért egy telefonszámot, és akkor nagy tisztelettel megkérlek benneteket, hogy írjátok fel. Ezt most lassan fogom mondani, nem azért, mert butek vagytok, hanem mert sok szám, sok-sok szám jön egymás után. Majd egyenként fogom mondani, tehát most várok egy kicsit. Én nagyon-nagyon picit várok, csak azért, hogy elő tudjatok venni papír, tollat, ceruzát, vagy éppen a telefont kinyitjátok. Szóval mondok egy telefonszámot, még mindig várok egy picit, jegyrendelés és asztalfoglalás ügyben. Ezt a számot kell hívnotok. Amúgy szerintem megtaláljátok a WhatsAppon is, úgyhogy ha úgy gondoljátok, hogy nincs, vagy limitálva van a kártyátok, ami hülyeség. Na drágáim, akkor mondom, plusz 43, 43, ugye ez Ausztriának a ország száma. Tehát plusz 43, csak most szép lassan mondom egyenként. 6, 7, 7, 6, 1, 5, 4, 3, 1, 2, 0. Elmondom még egyszer. Tehát tulajdonképpen, mint mondtam, az osztrák ország, illetve Ausztriának a telefonszáma 43-as, ami fontos. Plusz 43, és mondom megint egyenként. 677, ja, miért, hogy azt mondtam, hogy egyenként. 615, 43, 120, na akkor most egyenként. 6, 7, 7, 6, 1, 5, 4, 3, 1, 2, 0. Akkor most még egyszer utoljára egybe. Plusz 43, 677, 615, 43, 120. 677, 615, 43,

0: ziar. Au microfon mergem toți Zoli.
1: Bizony, még annyi időnk maradt, de lehet, hogy kettő, nem tudom, hogy mindjárt kiderül. Egy biztos. Nem, szerintem még lesz kettő. És ha már az ülők zöld,

mondom, 80-as, 90-es évek is már retro, sőt, már a 2000-es év is retro. Úgyhogy ha látjátok azt, hogy Crazy Hours nagyon retro, akkor ezt az adást fogjátok hallani. Most már csak egy utolsó költő kérdés van, de ha azt akarjátok, hogy ne legyen költő, akkor írjátok meg, mi legyen az utolsó.

0: bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.
1: Igazi zenei különlegességek.
2: Jó zene kell a fülnek, hát rajtunk nem mindig.
1: Hát mi a nap minden percében szórakoztatunk.
2: Velünk tényleg jobban telik a nap, velünk senki nem unatkozik. Továbbra is nagy muzsikák.
0: Nagy muzsikák. A zene és infomániások rádiója. És nem a

0: ez a Crazy Hours. A mikrofon mögött Tóth Zoli.
1: Hát drágáim, eddig voltam a mikrofon mögött, 13:00, akkor elkezdtük, már csak 4 perc van hátra, ebbe pont belefér egy 3 perc, 51 perces zene. És a végére mindig azt szoktam csinálni, vagy legalábbis eddig, hogy nagyon-nagyon-nagyon durva, nagyon gyors, nagyon-nagyon profi zene. Most azonban a legutolsó dallamként a mai napi programban egy kicsit lassítani fogok. Bízz már abban, hogy mindenki

Csodálkozó István eljátszott egyszer már ezt a dallamot, most ezúttal angolul. I just go to say I love you. No chocolate cover. Hát drágáim, jamaikai mesebelű felvételek szóltak. A végére jamaikai hangzás. I just go to say I love you. Stevie Wonderrel, Csodálkozó Pisti elmegy velem együtt. Nézzétek az oldalunkat. Mit akartam még mondani? Szerintem semmit. Találkozunk október 25-én Bécsben. A részletekért keressétek a felsorolt

Drágáim, a dal után, amikor azt mondom, hogy szevasztok, utána kikapcsolom az adást, egy másodperce, pár másodperce csend lesz. Majd átadom a terepet, a lehetőséget.

Kispál a bor, Kispál és a borz. Valamint a kis csillag zenei szólnak nap 24 órájában. És néha-néha megszakítjuk egy-egy órára olyan zenékkel, mint amit én most. Isten áldjon meneteket, szemasz!